0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing.
2: What's up now, nigga?
3: R&B. R&B. Egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base.

0: piss me off, look at me now, shit, no.
1: Take money, fuck bitches, I'm roll running.
2: Termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
3: Több ezer baleset a magyar utakon, délben bezárnak a klíma nélküli posták, baj van a kurkumával, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Több mint 180 ember vesztette életét a magyar utakon az év első 6 hónapjában. Az országos rendőrfőkapitányság adatai szerint csaknem 7000 baleset történt, amelyekben 9000-en megsérültek. A Magyar Autóklub összesítése alapján ezeket legtöbbször továbbra is az elsőbség adás elmulasztása okozta. Ezt követi a gyorshajtás, majd a szabálytalan kanyarodás. Keddig van érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy országszerte több mint 2000 klimatizált helyiség áll rendelkezésre, ahol bárki lehűlhet. A listán egyebek mellett könyvtárak, művelődési házak, egészségügyi intézmények, üzletek és hivatali épületek is szerepelnek. A hőségriasztás idején délben is bezárnak azok a posták, ahol nincs légkondi. A kézbesítők is kevesebb küldeménnyel indulnak útnak, hogy legkésőbb délelőtt 11 órára visszaérjenek a hivatalba. Emiatt a következő napokban lassabb lehet a csomagfeldolgozás és a kézbesítés a szokásosnál. A szabadban dolgozók hűtött ivóvizet, naptejet és védősapkát kapnak. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára. Ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet. Az áruházláncok a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban, mondta rádiónknak Göcő Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke.
4: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú áru termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és tegyen továbbra is magyar görög dinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
3: Kurkumaport hívtak vissza a boltokból. Az Indiából származó Mijia márkájú 100 g-os kiszerelésű termékben nem engedélyezett növényvédőszer maradékot mutattak ki, ezért egészségügyi kockázatot jelenthet. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt a fűszerből, ne fogyassza el. Túlnyomóan derült időben van részünk, csapadék nem érkezik. A belvárosban lesz a melegebb. Délután 38 fok körüli csúcsérték valószínű. Holnap az ország túlnyomó részén továbbra is sok napsütés ígérkezik. 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap marad a kánikula. Már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók. Hétfőn sem jön érdemi változás. Kánikulára készülhetünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen!
2: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Korlátozzák a vizet Szentendrén, több adat lesz az intenzív osztályok fertőzéseiről. Nyári véradást szerveznek, a mikrofonnál Gál Ildikó. A hőség fokozza a csapadék hiány okozta károkat a mezőgazdaságban. Folytatódik a szántóföldi növények idő előtti száradása, és a természetes vegetáció is megsínli a kánikulát, írta a Hungaromet. Közölték, az elmúlt egy hétben csak gyenge záporok fordultak elő. A tikkasztó melegben közben vízkorlátozás lépett életbe Szentendrén. Az intézkedés a Pismány település részre érvényes a megemelkedett vízfogyasztás miatt. Országosan irányított program indult a kórházak intenzív terápiás osztályain a fertőzések ellenőrzésére. A kezdeményezés július 1-je óta tart. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által koordinált projekt célja, hogy egységes módszertannal gyűjtött adatok álljanak rendelkezésre egyes kiemelt jelentőségű, az intenzív terápiás ellátással összefüggő betegségekről, ezzel támogatva azok megelőzését és a betegbiztonság erősítését. Az információk monitorozása szeptember 30-áig tart. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
2: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita, véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja.
1: Elkészült az első két új gyesev Intercity motorvonat, ezt Vitézi Dávid miniszter jelentette be. A klimatizált alacsony padlós szerelvények akadálymentesek, és Magyarországon elsőként végig biztonsági kamerákkal szerelték fel azokat. Összesen 11 új motorvonat érkezik majd, amelyek 2028-ra leváltják a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonal jelenlegi intercity-jeit. Túlnyomóan derült időben van részünk, csapadék nem érkezik. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a belvárosban lesz a melegebb. Délután 38 fok körüli csúcsérték valószínű. Holnap az ország túlnyomó részén továbbra is sok napsütés ígérkezik. Északon lesz felhősödés, de ott is kicsi a csapadék esélye. Napközben többfelé feltámad a légmozgás. Hajnalban 14 és 23, délután 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap marad a kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Parádés pénteket minden vészesnek. Eljött a hétköznap egyik legszebb napja, sokunk kedvence. Csapjunk bele a következő 4 órába, amivel indítom Mát, az Dash Azaria duója, és dübörög tőlük a Papa, mindenkinek kellemes tartott. Indul.

96.7 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. 2024. augusztus 12-én kapott nyilvánosságot a következő videóklip. A csapatról annyit, hogy majdnem 500 000 feliratkozója van, ez nem más, mint a BSV. Nézettség tekintetében pedig közelíti a 31 milliót. Érkezik egy szuperdal, BSV Bajlesz közöse, és jön a Lidokai.

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Moliei, Silent Eddie, Skilly Bank, Shanxié közöse és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 Beats FM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Több ezer baleset a magyar utakon, délben bezárnak a klíma nélküli posták, baj van a kurkumával, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Több mint 180 ember vesztette életét a magyar utakon az év első 6 hónapjában. Az országos rendőrfőkapitányság adatai szerint csaknem 7000 baleset történt, amelyekben 9000-en megsérültek. A Magyar Autóklub összesítése alapján ezeket legtöbbször továbbra is az elsőbség adás elmulasztása okozta. Ezt követi a gyorshajtás, majd a szabálytalan kanyarodás. Keddig van érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy országszerte több mint 2000 klimatizált helyiség áll rendelkezésre, ahol bárki lehűlhet. A listán egyebek mellett könyvtárak, művelődési házak, egészségügyi intézmények, üzletek és hivatali épületek is szerepelnek. A hőségriasztás idején délben is bezárnak azok a posták, ahol nincs légkondi. A kézbesítők is kevesebb küldeménnyel indulnak útnak, hogy legkésőbb délelőtt 11 órára visszaérjenek a hivatalba. Emiatt a következő napokban lassabb lehet a csomagfeldolgozás és a kézbesítés a szokásosnál. A szabadban dolgozók hűtött ivóvizet, naptejet és védősapkát kapnak. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára. Ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet. Az áruházláncok a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban, mondta rádiónknak Göcő Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke.
2: Ha ilyen alacsonyan vannak a fogyasztói árak, akkor azt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú áru termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és legyen továbbra is magyar görög dinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
1: Kurkumaport hívtak vissza a boltokból. Az Indiából származó Mijia márkájú 100 g-os kiszerelésű termékben nem engedélyezett növényvédőszer maradékot mutattak ki, ezért egészségügyi kockázatot jelenthet. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt a fűszerből, ne fogyassza el. Túlnyomóan derült időben van részünk, csapadék nem érkezik. A belvárosban lesz a melegebb. Délután 38 fok körüli csúcsérték valószínű. Holnap az ország túlnyomó részén továbbra is sok napsütés ígérkezik. 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap marad a kánikula. Már több felé készülhetünk trópusi éjszakára. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók. Hétfőn sem jön érdemi változás. Kánikulára készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Szép reggelt mindenkinek, ez a 96.4 Bass FM reggeli műsora. A nyáron biztos a sok helyen elhangzott, és még el fog hangzani. Jön Manuel, Need You Puha, itt a kedvenc rádiótok.

0: 10 közlekedés.
1: Parádés péntek reggelt, a mikrofonnál Árpi, már is mondom a részleteket. Sávlezárásra kell készülnötök a 10. kerületben Kőbányán, a Fehér úton, amely közelesik a Gyógyszergyári utcánál lévő szakaszhoz. Érkezik Doja Cat, jön tőle a Vegas. Itt a 96.4 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop
1: SZA eddig általában inkább ilyen romantikusabb hangzású dalokban énekelt, viszont Kendrick Lamarral közös Later című alkotásában egészen új oldalát mutatta meg. A GNX 2024-ben megjelent albumának egyik nagyon népszerű dalával megyünk tovább, vagyis pörög a Later, itt a 96.4 Beats FM-en. Roman normal 7 bay, drop it like it's hot. If this
2: world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértradio.hu.
5: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
6: A kürtös kalács új roppanása. Have a break, have a KitKat. Kürtös kalács made with KitKat. Harap rá az új crunchy kürtös kalácsra. A Vitéz kürtösnél, az édes mackóban, a cirkusz mellett.
2: Reklámot hallottak. 96.4 Beats FM. Hírek.
7: Korlátozzák a vizet Szentendrén, több adat lesz az intenzív osztályok fertőzéseiről. Nyári véradást szerveznek, a mikrofonnál Gál Ildikó. A hőség fokozza a csapadék hiány okozta károkat a mezőgazdaságban. Folytatódik a szántóföldi növények idő előtti száradása, és a természetes vegetáció is megsínli a kánikulát, írta a Hungaromet. Közölték, az elmúlt egy hétben csak gyenge záporok fordultak elő. A tikkasztó melegben közben vízkorlátozás lépett életbe Szentendrén. Az intézkedés a Pismány település részre érvényes a megemelkedett vízfogyasztás miatt. Országosan irányított program indult a kórházak intenzív terápiás osztályain a fertőzések ellenőrzésére. A kezdeményezés július 1-e óta tart. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által koordinált projekt célja, hogy egységes módszertannal gyűjtött adatok álljanak rendelkezésre egyes kiemelt jelentőségű, az intenzív terápiás ellátással összefüggő betegségekről, ezzel támogatva azok megelőzését és a betegbiztonság erősítését. Az információk monitorozása szeptember 30-áig tart. Véradásra hív az Országos Vérellátószolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
8: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár 3 életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita, véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a 3 ideális esetben még akár 3 súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja.
7: Elkészült az első 2 új gyesev Intercity motorvonat. Ezt Vitézi Dávid miniszter jelentette be. A klimatizált alacsonypadlós szerelvények akadálymentesek, és Magyarországon elsőként végig biztonsági kamerákkal szerelték fel azokat. Összesen 11 új motorvonat érkezik majd, amelyek 2028-ra leváltják a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonal jelenlegi intercity-jeit. Túlnyomóan derült időben van részünk, csapadék nem érkezik. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A belvárosban lesz a melegebb. Délután 38 fok körüli csúcsérték valószínű. Holnap az ország túlnyomó részén továbbra is sok napsütés ígérkezik. Északon lesz felhősödés, de ott is kicsi a csapadék esélye. Napközben többfelé feltámad a légmozgás. Hajnalban 14 és 23, délután 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap marad a kánikula.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, szuper pénteket és kellemes tartot a mai napra. A mikrofonnál Erpi, érkezik nálunk Dash, aki egy huncut dallal is tulajdonképpen megboldogítja a péntekünket. A méz áll a középpontban, a fantáziátokra bízom, hogy melyik értelembe vett méz. A videóklipet megnézitek, csak mindenre fényderül, jön Dash és a Winnie Pooh. Itt a

Úgy rám, ha bántani foglak, de szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

0: Pénzközlekedés.
1: Eljött a legszebb napja a munkahétnek, a péntek. Árpi vagyok, már is mondom a közlekedési infókat mellé. Sávlezárásra kell készülnötök továbbra is a 6. kerületben, a Szondi utcában, illetőleg az Ötvös utcában, amely a Csengeri utca, illetőleg a Körút közti szakaszon értendő. Ez az info mindenképpen hasznos a közlekedés során. Érkezik The Weeknd, Playboy Cardi, Madonna 3-asa és egy szuper közösük, Popular, itt a kedvenc rádiótokban péntek reggel is.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Megyünk tovább két hazai előadóval, az egyik Pifu, a másik pedig Marics Peti, és hát rengeteg huncut, elrejtés, üzenet és információt találta a következő dalban. Nagyon-nagyon népszerű, nagyon szerették a párosnak ezt a dalát. Érkezik tőlük a Schwindler itt a 96.4 Biz FM-en, és ez speciálba az anyukáknak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Figyelni kell a dolgozók védelmére a hőségben, rekordközeli a vízhiány, indulhat a megújult Molbubi. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. A munkáltatóknak is fokozottan figyelniük kell a dolgozók védelmére a hőségben. Erre hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos azt kérte, hogy a munkaadók biztosítsanak megfelelő mennyiségű ivóvizet, rendszeres pihenőidőt és lehetőség szerint hűvös vagy árnyékos pihenőhelyet a munkavállalóknak. Rekordközeli a vízhiány, takarékosságra kérik a lakosságot a szolgáltatók. Azt tanácsolják, hogy ivóvizet ne használjunk utak locsolására, pormentesítésre, autómosásra vagy medencék feltöltésére. A fővárosi vízművek közben arra figyelmeztetett, a Duna szabaddá vált meder szakaszaira tilos bemenni, mert a vízbázisok kiemelt védelem alatt állnak. Romlik a magyar tenger vízminősége, növekszik, de egyelőre határérték alatt van a balatoni algaszám. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint a mintákat folyamatosan vizsgálják a tó teljes hosszában. Ezzel egy időben nem az algák miatt, de átmeneti fürdési tilalmat rendeltek el az idén ingyenessé vált keszthelyi Helikon strandon, ahol az E. coli baktérium jelenlétét mutatták ki. Keddig marad érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta a rádióknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
3: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt.
2: Napokon belül kerekezhetünk a megújult Molbubival. A BKK azt írta, a közbringa rendszer jól vizsgázott a tesztidőszakban. Ennek során több mint 1200 felhasználó osztotta meg tapasztalatait. A válaszadók többsége pozitívan értékelte a hálózat új generációját. A felhasználók kedvelték az applikációt is, azt egyszerűnek, átláthatónak tartották. Túlnyomóan derült időben van részünk, csapadék nem érkezik. A belvárosban lesz a melegebb. Délután 38 fok körüli csúcsérték valószínű. Holnap az ország túlnyomó részén továbbra is sok napsütés ígérkezik. 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap marad a kánikula. Már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók. Hétfőn sem jön érdemi változás. Kánikulára készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

A Hugi 1996. október 1-én látta meg a napvilágot, úgyhogy idén lesz kerek 30. Érkezik a gyönyörű Sencia, Bossa itt a Bass FM-en.

0: Bologna 96.4 Base FM. Rap. Gonna do what a hoop. Let's find out. Hip hop. És R&B. Your lips, your smile. 96.4 Base FM. Base FM. Rap. Hip hop. R&B.
1: Van a kitkat, megmutatom mit kap. Velem együtt izzad, megy az idő, tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az

0: Uyeke, Dama, Uyeke, Cello, Uyeke, Jowo, Uyeke, Uyeke, Uyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly me, you understand?
2: Közlekedés.
3: Szuper pénteket és mindenkinek dinamikus napot így a hétköznap utolsó napján. Már is mondom az infókat mellé. Tartanak még a korlátozások a 7. kerületben, Erzsébetvárosban, a Madách Imre téren, illetőleg ennek környékén. Ez az info jó, hogyha rendelkezésre áll. Érkezik Azaria Dash duója és egy korábbi daluk, pörög nálunk a Habibi. Itt a 98 Bass FM-en.
2: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Érkezik nálunk az indiai TGV, amely villámként száguldott körbe a világ zene életében, és szerzett nagy sikert magának. Jön Hanuman Kind, Call Me közöse, és a Big Dogs csaholnak a nagykutyák. Itt a 96.4 Beats FM-en.

0: Szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Peace Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
2: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Base FM. Hírek.
3: Sokan haltak meg a magyar utakon, délben bezárnak a klíma nélküli posták, baj van a kurkumával, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Több mint 180 ember vesztette életét a magyar utakon az év első 6 hónapjában. Az Országos Rendőrfőkapitányság adatai szerint csaknem 7000 baleset történt, amelyekben 9000-en megsérültek. A Magyar Autóklub összesítése alapján ezeket legtöbbször továbbra is az elsőbség adás elmulasztása okozta. Ezt követi a gyorshajtás, majd a szabálytalan kanyarodás. Keddig van érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy országszerte több mint 2000 klimatizált helyiség áll rendelkezésre, ahol bárki lehűlhet. A listán egyebek mellett könyvtárak, művelődési házak, egészségügyi intézmények, üzletek és hivatali épületek is szerepelnek. A hőségriasztás idején délben is bezárnak azok a posták, ahol nincs légkondi. A kézbesítők is kevesebb küldeménnyel indulnak útnak, hogy legkésőbb délelőtt 11 órára visszaérjenek a hivatalba. Emiatt a következő napokban lassabb lehet a csomagfeldolgozás és a kézbesítés a szokásosnál. A szabadban dolgozók hűtött ivóvizet, naptejet és védősapkát kapnak. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára. Ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet. Az áruházláncok a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban, mondta rádiónknak Göcő Mátyás, a Magyar Dinnye Termelők Egyesületének elnöke.
4: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amelyhez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú áru termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és legyen továbbra is magyar görög dinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
3: Kurkumaport hívtak vissza a boltokból. Az Indiából származó Mijia márkájú 100 g-os kiszerelésű termékben nem engedélyezett növényvédőszer maradékot mutattak ki, ezért egészségügyi kockázatot jelenthet. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt a fűszerből, ne fogyassza el. Túlnyomóan derült időben van részünk, csapadék nem érkezik. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A belvárosban lesz a melegebb. Délután 38 fok körüli csúcsérték valószínű. Holnap az ország túlnyomó részén továbbra is sok napsütés ígérkezik. Északon lesz felhősödés, de ott is kicsi a csapadék esélye. Napközben több felé feltámad a légmozgás. Hajnalban 14 és 23, délután 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap marad a kánikula.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: Money on my mind, we gonna run it up.
1: A városi legenda szerint az Off-White egy olyan Betonhoffi dal, a Comic Sense-től, amelyet Lil Frakkal és Krúbival alkotott meg, amely King Bay és a King Moro elleni diszt jelenti, mivel King Bay a stílus másolásával vádolta meg Betonhoffit. Én rátok bízom, mit gondoltok erről? Addig is jön az Off-White itt a Bass FM-en.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a caption te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

Kaliforniába látpattanunk a 8. kerületbe, ahol két srác összeállt és egy nagyon jó kis dalt összehoztak. VZ Rézműves, érkezik a Várj meg, van benne egy pici fűszer.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip hop.
1: Tamás Bastian nagyot rúgott a saját karrierén, amikor 2024-ben megjelentette a Million Dollar Baby-t. Egészen jól menetel, és a mai napig egyébként folyamatosan növekszik az elérés. Az Egyesült Államokban egy szerény 5-szörös platinát hozott, Kanadában szintén 5-szörös platinát hozott, és egyébként a chartokon is igen erősen nyitott. A US Hot R&B hip hop dalok közül szintén első helyen, a US Rhythmic Airplay Billboard listán első helyen, bár meglepő módon Magyarországon idézőjelben csak a 12. helyen nyitott. Érkezik tehát Tammy Richman és a Million Dollar Baby itt a 96.4 Beast FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Korlátozzák a vizet Szentendrén, többet tudhatunk meg az intenzív osztályok fertőzéseiről. Nyáron is fontos a véradás, a mikrofonnál Gál Ildikó. A hőség fokozza a csapadékhiány okozta károkat a mezőgazdaságban. Folytatódik a szántóföldi növények idő előtti száradása, és a természetes vegetáció is megsínli a kánikulát, írta a Hungaromet. Közölték, az elmúlt egy hétben csak gyenge záporok fordultak elő. A tikkasztó melegben közben vízkorlátozás lépett életbe Szentendrén. Az intézkedés a Pismány település részre érvényes a megemelkedett vízfogyasztás miatt. Országosan irányított program indult a kórházak intenzív terápiás osztályain a fertőzések ellenőrzésére. A kezdeményezés július 1-je óta tart. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által koordinált projekt célja, hogy egységes módszertannal gyűjtött adatok álljanak rendelkezésre egyes kiemelt jelentőségű, az intenzív terápiás ellátással összefüggő betegségekről, ezzel támogatva azok megelőzését és a betegbiztonság erősítését. Az információk monitorozása szeptember 30-áig tart. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
2: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita, véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja.
1: Elkészült az első két új gyesev Intercity motorvonat. Ezt Vitézi Dávid miniszter jelentette be. A klimatizált alacsony padlós szerelvények akadálymentesek, és Magyarországon elsőként végig biztonsági kamerákkal szerelték fel azokat. Összesen 11 új motorvonat érkezik majd, amelyek 2028-ra leváltják a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonal jelenlegi Intercity-jeit. Túlnyomóan derült időben van részünk, csapadék nem érkezik. A belvárosban lesz a melegebb. Délután 38 fok körüli csúcsérték valószínű. Holnap az ország túlnyomó részén továbbra is sok napsütés ígérkezik. 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap marad a kánikula. Már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók. Hétfőn sem jön érdemi változás. Kánikulára készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

Elsírtam magam, de szerintem vagyunk itt páran, akik elsírták magukat, még ha nem is írják le. Mindenki másként éli meg ezt a zenét, ezzel csak annyi a baj, hogy túl rövid lett. Ez az egyik komment a most következő dal alatt. Ez nem más, mint Diaz Menta, nagy sikerű közösen. Lassan nyalogatja a 2 milliót, érkezik egy tényleg mély dal, Méreg, itt a Bass FM-en.

0: even wear?
1: Pénzközlekedés.
2: Szuper pénteket, és csak óvatosan a kilométerek során. Árpi vagyok, már is érkeztem az infókkal mellé. Lezárásra kell készülni, több Budán a

0: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.
1: You are now listening to Young Chang. Run it up.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: A következő órát a Camptoni Rap Samurája nyitom, akire ő ráfogja a nyelvét, annak valamilyen hullani fog. Minimum az egója, illetőleg a renoméja. Egészen jól nyitott egyébként a chartokon a megjelenéskor. Az Egyesült Államokban az R&B listán a Billboardon első helyen, egyébként a svédeknél második helyen, Ausztráliában 11. helyen nyitott. Nem mellesleg Új-Zélandon dobott azért össze magának egy aranyat. Érkezik Kendrick Lamar, AZ Csike közöse, és dübörög a Peekaboo. Itt a 96.4 BFM-en. Peekaboo, I just put them bookers in my chain. Peekaboo, 80 pointers like a Kobe game. Peekaboo, 762s, I make them plank. Peekaboo, popping out, you better smell my name.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
2: Figyelnek a dolgozók védelmére a hőségben, rekord közeli a vízhiány, elstartolhat a megújult MOL-Bubi, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A munkáltatóknak is fokozottan figyelniük kell a dolgozók védelmére a hőségben. Erre hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt kérte, hogy a munkaadók biztosítsanak megfelelő mennyiségű ivóvizet, rendszeres pihenőidőt és lehetőség szerint hűvös vagy árnyékos pihenőhelyet a munkavállalóknak. Rekord közeli a vízhiány, takarékosságra kérik a lakosságot a szolgáltatók. Azt tanácsolják, hogy ivóvizet ne használjunk utak locsolására, pormentesítésre, autómosásra vagy medencék feltöltésére. A fővárosi vízművek közben arra figyelmeztetett, a Duna szabaddá vált meder szakaszaira tilos bemenni, mert a vízbázisok kiemelt védelem alatt állnak. Romlik a magyar tenger vízminősége, növekszik, de egyelőre határérték alatt van a balatoni algaszám. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint a mintákat folyamatosan vizsgálják a tó teljes hosszában. Ezzel egy időben nem az algák miatt, de átmeneti fürdési tilalmat rendeltek el az idén ingyenessé vált keszthelyi Helikon strandon, ahol az E. coli baktérium jelenlétét mutatták ki. Keddig marad érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta a rádióknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
3: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt.
2: Napokon belül kerekezhetünk a megújult MOL-Bubival. A BKK azt írta, a közbringa rendszer jól vizsgázott a tesztidőszakban. Ennek során több mint 1200 felhasználó osztotta meg tapasztalatait. A válaszadók többsége pozitívan értékelte a hálózat új generációját. A felhasználók kedvelték az applikációt is, azt egyszerűnek, átláthatónak tartották. Túlnyomóan derült időben van részünk, csapadék nem érkezik. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A belvárosban lesz a melegebb. Délután 38 fok körüli csúcsérték valószínű. Holnap az ország túlnyomó részén továbbra is sok napsütés ígérkezik. Északon lesz felhősödés, de ott is kicsi a csapadék esélye. Napközben több felé feltámad a légmozgás. Hajnalban 14 és 23, délután 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap marad a kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B érkezik Burai Tesón producerelésével egy olyan dal, amelyben részt vesznek szintén Fejér Krisztián, Mário és SM, és egy nagyon-nagyon csinos lány az egyik főszereplője, aki egyébként TikTok videóban tanul magyarul. Érkezik a szuperhangzású barna lány itt a 96 Bass FM-en, a kedvenc rádiótokban.

két hölgy hozta össze a következő dalt. Az eredeti neve Isis Nija Gaston, ő nem más, mint Ice Spice, illetőleg Alicia Michelle Stephens, ő pedig Latto névre hallgat, és Latto csatornáján debütált a következő dal. Kicsit boxolják egymást, de csak úgy finoman. Lassan nyalogatja 27 milliót, érkezik a Super Gyat itt a

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Mindig a legjobb dalokkal támadok, hogy mindenki jól érezze magát rádiózás közben. Érkezem egy klasszikussal, amely leszakítja az arcotokat. 1993-ban debütált, és beválasztották minden idők 100 legjobb sportarénás legere közé, méghozzá a harmadik helyre. Ez nem más, mint a sokunk által kedvelt Naughty by Nature és a Hip Hop Array. Én már ezzel a legendás csapattal búcsúzom. Ha tehetitek, hétvégén csatlakozzatok és hallgassatok, ha nem, akkor hétfőn. Mindenkinek kellemes hétvégét, a mikrofonnál Árpi volt. Sziasztok, ciao!

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Sziasztok, Árpi vagyok. Érkezem két hazai előadóval. Az egyik egy tehetségkutatóba lett népszerű, illetőleg ismert. Ő nem más, mint Pifu. Kiegészülve Marics Petivel, akinek a csapatában volt, összeraktak egy ilyet. Schwindler. Itt a 96.4 Beast FM-en.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. BSFM. Hírek.
1: Sokan haltak meg a magyar utakon, délben bezárnak a klíma nélküli posták, kurkumaport hívtak vissza, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Több mint 180 ember vesztette életét a magyar utakon az év első 6 hónapjában. Az országos rendőrfőkapitányság adatai szerint csaknem 7000 baleset történt, amelyekben 9000-en megsérültek. A Magyar Autóklub összesítése alapján ezeket legtöbbször továbbra is az elsőbség adás elmulasztása okozta. Ezt követi a gyorshajtás, majd a szabálytalan kanyarodás. Keddig van érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy országszerte több mint 2000 klimatizált helyiség áll rendelkezésre, ahol bárki lehűlhet. A listán egyebek mellett könyvtárak, művelődési házak, egészségügyi intézmények, üzletek és hivatali épületek is szerepelnek. A hőségriasztás idején délben is bezárnak azok a posták, ahol nincs légkondi. A kézbesítők is kevesebb küldeménnyel indulnak útnak, hogy legkésőbb délelőtt 11 órára visszaérjenek a hivatalba. Emiatt a következő napokban lassabb lehet a csomagfeldolgozás és a kézbesítés a szokásosnál. A szabadban dolgozók hűtött ivóvizet, naptejet és védősapkát kapnak. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára. Ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet. Az áruházláncok a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban, mondta rádiónknak Göcő Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke.
2: Ha ilyen alacsonyan vannak a fogyasztói árak, akkor azt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú áru termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és tegyen továbbra is magyar görög dinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
1: Kurkumaport hívtak vissza a boltokból. Az Indiából származó Mijia márkájú 100 g-os kiszerelésű termékben nem engedélyezett növényvédőszer maradékot mutattak ki, ezért egészségügyi kockázatot jelenthet. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt a fűszerből, ne fogyassza el. Túlnyomóan derült időben van részünk, csapadék nem érkezik. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A belvárosban lesz a melegebb. Délután 38 fok körüli csúcsérték valószínű. Holnap az ország túlnyomó részén továbbra is sok napsütés ígérkezik. Északon lesz felhősödés, de ott is kicsi a csapadék esélye. Napközben többfelé feltámad a légmozgás. Hajnalban 14 és 23, délután 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap marad a kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bills FM, Repipepper MB, hello mindenkinek, Faragó Janka vagyok, és akkor üssük le együtt ezt a pénteket a legjobb észhez zenékkel, és a hétvége itt van már a nyakunkban, vele együtt pedig az iszonyatos nagy hőhullám. Még jó, hogy a BSV-jékkel és Nagy Bogival kihűlt kapcsolatokat részesítjük előnyben, always be mine.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szemben megyek, tudom akkor is.

96.4 Bills FM, Rednépebb R&B, kevés férfi reagál jól arra, amikor a nő átveszi az irányítást, és éppen igaza is van. De senciától azért talán eltűrik, nem? Bosszabb.

96.4 Bills FM, Refivel per MV, érkezik Molly Dalának remixelt verziója, aki nem feltalálta a táncolást, hanem csak úgy finoman szólt mindenkinek, hogy hé srácok, itt az ideje abbahagyni a túlgondolást. Nektek is ismerős? Ez a dal pont olyan, mintha a testünk előbb értené meg, mint az agyunk, mire már kitaláljuk, hogy merre illene és mit illene mozogni, már rég megtörtént. Afrobeats energia, karibi lazaság és az a kellemetlen igazság, hogy néha a legjobb döntésünk az, amit nem elemzünk túl. Mind egy dalban, itt Molinál a kedvenc rádiótokban, szól a Shake It to the Max.

0: Gap. 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Faragó Janka vagyok, már a péntekben élvezhetjük a legkirályabb vészes zenéket. Ugye jöttök? De csak kedd dalára. Ez lesz az Agora Hills.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 Bills FM, Revi Pepper MB, így a hétköznapoktól megfáradva Tideni és Manuel a recsegős, ropogós lelki bajokra kínál gyógyírt itt a Bills-en a jogával.

0: call the doctor, I need another prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: Base FM 96.4 Base FM.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik.

96.4 Bass FM, Refibe, Farenbib, Jay-Z és Kanye West a legendás párizsi koncertjük során 11-szer játszott egymás után ezt a dalt. A közönség meg csak nézett, hogy ez most koncert, vagy egy nagyon-nagyon drága

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, a hétvégi hőkupolára a mi zenei évekkel hangolódunk. A kedvenc rádiótokban jön Vézsé és Részbüves, remélem, hogy nálatok az első helyen pattog a Bass, és a Várj meg!
1: Várj meg, ne siess, kérlek, várj meg!
2: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A kürtős kalács új roppanása. Have a break, have a KitKat. Kürtős kalács made with KitKat. Harap rá az új crunchy kürtős kalácsra. A Vitéz kürtösnél, az Édesmackóban, a cirkusz mellett.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bassa FM, Rapipe, PRMB, Dese, Shankfly, annyira fülbemászó kombokkal dolgozik általában, hogy annak nem lehet ellenállni. Pár perc is dúdoljuk, hogy jó, máma.

96.4 Bass FM, Rap R&B, Lil Bane-nel az élen megyünk tovább, aki nem egy egyszerű rapper, hanem egy egész korszak hangja, olyan figura, aki úgy dobálja a metaforákat, hogy már szerintem külön szótár kéne neki a kedvenc rádiótokban, itt a hip-hop.

98.4 BSFM, Refi Peppa R&B, érkezik Wiz Khalifa, aki tipikusan az a tag, hogy nála még a stresszelés is túl nagy energiafelhasználásnak tűnik, így inkább a chill kultúra övezi. Szerintem megvan, hogy melyik imidzsre gondolok. Persze nem csak erről szól az ő karrierje, hiszen rengeteg Grammy jelölés, a film szerepe és egy rakás üzleti projektje is van. A kedvenc rádiótokba szálljunk be! Wait and boys!

0: 96.4 Base FM. Rap, hip-hop.
1: Egy icipici kitérőt hadd tegyünk itt a Base zenékkel a hétvége előtt. Desse Jánczájjal és Azival kacskaringózzunk a pakpakra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 BSFM, Refivel per MV. A BSV megint hozza azt a vonalat, amikor a magyar rap nem feltétlenül utcai csata, hanem inkább egy drága éttermes randira felvettik. Nagy Bogi hangja pedig pont azt a popos ellensúlyt adja hozzá, amitől nem csak a srácok bologatnak rá. Always be mine.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B bizony egy rapdal is lehet országos közös éneklés, nem pedig csak egy utcai sztori. Ezt bizonyítja Micah Curtis és BLR örök zöldje. Szóval a belehal.

96.4 Bész FM, Rapivel per MB, KSI, az a srác nekem, aki bebizonyította, hogy a YouTube-ról nem csak reakció videókkal lehet eljutni a világ színpadáig. Volt már boxoló, influencer, üzletember, most pedig zenész. Gyakorlatilag egy ember, aki nem találta meg a maradj egy dolognál gombot.

0: ez a mi jövőnk.
1: Base FM. Rap, hip hop, R&B. 96.4 Base FM. Girls in my crib, zero snap.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. És hogy ki is az igazi Slim Shady? Eminemtől most meghallgatjuk The Real Slim Shady a Beats-en.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Szeptemberben újra fellép majd az Aria Budapesten, ráadásul dupla koncertet ad majd. Az első már is sold out, amihez gratulálunk innen is. Okari, a 96.

0: éjjel felejtel.
1: 96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Fanni és Inez hallgat minket, azt írták, hogy szeretnének valami csajos zenét kérni. Mit szólnátok egy jó kis csípőtekeréshez? Ez a Shake It To The Max, Molitól, Silent Eddie-től, Skilly Banktől és Shinsa-tól. Itt a Ibiza-n.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Bro, vágod.
2: Ez a 96.4
1: Peace FM. Rap,
2: hip hop,
1: R&B.
3: Hívj meg az elég szóra, fogd te is meg, olyan

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Bitty Bandit, a Bina Biszki csempész. Kú, sose tudod, hogy ki van vele.

este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluli

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben, a menőbbnél menőbb zenéket pörgetem. Most kapaszkodj meg, mert a Szófel 3-mal érkeznek a hősök, Digo, Sziszka Finucci, T-Kid, SM, Sub-Bass Monster és Brass. Itt a Bizen. Szófel. Yeah.

96.8 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Remélem, hogy nem sokára nektek is jön a pénteki hétvégi lazulás. Ehhez tökéletesen passzol a The Next Episode. Érkezik Dr. Dre, Snoop Dogg.

0: Smoke weed every day.
1: Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B. Éjjel-nappal. 96.4.

0: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Javában tart The Weeknd világkörüli turnéja. Eszméletlen videókat látok róla a neten, és pár ismerősömnek volt is szerencséje látni őt múlt héten. Mindenki pozitívan nyilatkozott. Örög a Popular tőle, Playboy Caritól és Madonnától. Itt a Bass-en.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620 96.4 99-99-es telefon Viber SMS számunkon tudjátok megtenni. Zolinak pörög a Bagira, Beton Hoffitól, úgyhogy felpörgetjük ezt az órát itt a 96.4-en.

0: Yeah.
1: Woo! Yeah. Ennyi.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and gentlemen!
2: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

80.6 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Van is egy kérésünk, Niki szeretné a Jet, Ashertől, Lil Jontól és Ludacristől. Pörög neked szeretettel, itt a 96.4-en.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Kevesen tudják Snoop Doggról, hogy magas intelligenciája van. Állítólag 147-es az IQ-ja, ami a zseni kategória határa. Pörög tőle a Young, Wild and Free, Wiz Khalifával és Bruno Marszal közösen a 96.4-en.

0: keep me down.
1: Közlekedés.
2: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. A 7. kerületben lassú a haladás a Jósika utcában, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat, és hogyha éppen dugóban öltök, sok-sok kitartást kívánok. Érkezik hozzánk Jude Law és Ilfrak, ez a Lej, a Bass-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 94 Biz FM Rap Hip Hop R&B. Hogyha elhagynátok Budapestet és a vonzás körzetét, akkor sem kell Biz FM nélkül maradnotok, mert a megújult weboldalunkon, a bizfm.hu-n tudtok minket online is hallgatni. Örögjön Pogány indulótól a lelkem, nyugodj a 96.4-en.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem. Csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mint olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: 96.4 Base FM. Rap, hip hop, R&B.
1: Yeah. New. Hey.

0: adatok, kategóriák ezeken túlmutatók.
1: Citro meg gang!
2: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
3: Azonnal folytatjuk. Nem sokára érkezik hozzánk egy nagyon menő csajszi, aki nem más, mint Doja Cat. Ez lesz tőle az Agora Hills, a 96.4-en.
2: Műsorajánló.

0: Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
2: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Olyan zenéket hozok, mint például a Carnival, Kanye West-től, Ty Dolla Sign-tól, Rich the Kid-től és Playboy Carrie-tól a 96.4-en.

alkalom, hogy honnan jöttem és hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: Bész közlekedés.
1: 96.4 Bész FM, Rap Hip Hop, R&B. Lezártak a buszsávot a Tököli úton a 14. kerületben, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat, mert itt megnövekedhet a torlódás. A Diazmenta érkezik, ez tőlük a méreg, itt a Bészen.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani héznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani hész. Biztos finomabb az ottani hész.

Tudod mi a 96.4 Bass FM? Old school. New school.

0: 96.4 Bass FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Kevesen tudják Jack Harlowról, hogy profi kosaras múltja van, úgyhogy amikor 2023-ban megcsinálták a remake-et a White Man Can't Jump-hoz, azaz a zsákolyhatóchoz, megkapta a főszerepet, és abszolút nem volt neki idegen ez a sport. Érkezzen tőle a Lovin' on Me a 96.4-en.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, ami azt jelenti, hogy a közös délutánunkban már csak egy zene fér bele, mielőtt Revolution átveszi a stúdiót. Ez pedig a visszavérem lesz a Walmartól, Bruno Tolis Faktor és Manuel-től a 96.4-en.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop
1: R&B. Imbrida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, a menőbbnél menőbb beateket pörgetem, amit egyébként Revolution is folytat, nem sokára átveszi a stúdiót, a Lidokainnal, a BSV-től és Bialex-től, itt a 96.4-en.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, gyertek velünk egészen éjfélig. Ugye péntek lévén 8 órától indul a Superfly Radio Show, a 96.4 Bass FM hivatalos mix műsora. DJ Nesse, DJ Venommal és velem Revolution-nel, de addig még jó pár dalt le fogok nektek pörgetni, úgy, mint például ez a kiváló Metro Boomin Future és Chris Brown dal, aminek a címe Superhero. Érkezik ez a dal itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en. Yeah, yeah.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 7. kerületben, méghozzá a Nagy Diófa utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább egy ifjú tehetséggel. Ő nem más, mint Pifu, tőle is szóljon, Változnak a helyek című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Base FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

valami erre. Amíg itt vagyok, anya, addig a távolba köves, kérlek, úgy megölelnélek, de én felhúzom a cipőm, hogy elmenjek, és visszahozzam a kötek pénzem. Vajon

0: eszmének.
1: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Pogány induló gyönyör című slágere után gurulunk is tovább, és a klasszik hip-hop zene szerelmesének kedvezünk a következő dallal. Jönnek Lunizék, tőlük is olyan ikonikus I Got Five On It című daluk. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en, ezzel megyünk tovább.

Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudtál? Hogy? A pe-

0: 96.4 Biz FM Rap, Hip-Hop.
1: Én pedig Revolution vagyok, már is gurulunk tovább, és a következő órát kiváló magyar dallal folytatjuk. Érkezik Dash-től Winnie Pooh című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Biz FM-en, már mutatom is.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 Beats FM Rap Hip Hop R&B. Egy feldolgozással megyünk tovább. A 2000-es évek elején volt nagy sláger Blue Country Hit 'Em Up Style című dala. Ezt dolgozta fel Shensia, és így lett belőle Bossa Vibe című slágere.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. A lezárt útszakasz a 6. kerületben, a Szondi utcában, illetve az 5-ös utcában egyaránt. Köszönjük szépen, srácok, ezt a hasznos infót. Mi pedig gurulunk is tovább Pifuval és Marics Petivel és Schwindler című közös dalukkal itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Kapaszkodjatok pár perc múlva, 8 órától indul a Superfly Radio Show. A mix műsor, meg sem állunk egészen éjfélig. A lemezjátszók mögött DJ Nash, DJ Venom és jó magam Revolution. De addig még szóljon egy jó kis DMX dal.

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, jó magam DJ Revolution, a péntek esti házigazda, egészen éjfélig veletek leszek, jönnek majd vendégem is 10 órától DJ Nes, 11 órától pedig DJ Venom, most pedig a gyönyörű Aya Nakamura-val és a Chacha-val indulunk meg, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en a Superfly-ban.

94.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszunk mögött. Jó magam, DJ Revolution, én vagyok a péntek esti házigazda, és így is van ez minden pénteken. 8 órakor elindulunk, egészen éjfélig meg sem állunk. 10 órától ugye jön velem DJ Nash, és 11 órától pedig a vendégem, mint minden pénteken, DJ Venom, igen, őt a Halott Pénzből jól ismerhetitek. Gurulunk is tovább, nincs megállás, DJ Snake, Selena Gomez, Cardi B, Ozuna, ez pedig a Taki Taki, itt a 94.1 Bass FM-en.

964 Base FM Rap Hip Hop R&B. Ti pedig a Superfly Radio-sót hallhatjátok itt a 964 Base FM-en. A péntek esti mix műsor egészen éjfélig meg sem állunk. Kiváló zenéket betárasztunk már most. 10 órától érkezik ide a stúdióba DJ Nes. 11 órá és éjfél között pedig itt lesz velem DJ Venom. Most pedig a jó öreg Angie Stone-nal megyünk tovább az I Wanna Thank You-val egy szuper remixben.

96.4 Base FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t hallhatjátok. Jó magam DJ Revolution, a péntek esti házigazda. Nincs megállás, gurulunk is tovább 8 és 10 között, mint minden pénteken. Egyedül zenélek nektek, 10-től DJ Nes, 11-től pedig DJ Venom lesz a vendégem. Chris Brown-nal, illetve Tigával is a Halet, mivel gurulunk tovább. Utána egy jó kis Tiny Tempo, Jazz Glyn és a Not Letting Go. Hangerő felsrácok, ez a 96.4 Base FM és

96.4 Base FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is elemez játszunk mögött, mint minden pénteken 8 és 10 között. Jó magam Revolution, vendégeim 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom, most pedig Buster MC és Coil Ray, és az a bizonyos Players Remix itt a Base FM-en, na gyerünk!

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is elemez játszunk mögött, jó magam DJ Revolution, mint minden pénteken. Péntek esti házigazdaként 8 és 10 között egy 2 órás mixel jövök nektek, utána pedig 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, most pedig Kevin Harris, Frank Ocean és Migoszék, ez pedig a Slide, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en a Superfly Radio Show-ban.

96.4 Base FM Rap Hip Hop R&B. Ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Base FM-en. Jó magam, DJ Revolution 8 és 10 között egy 2 órás szettel jövök nektek. 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, és ez minden pénteken így is van. Egy hatalmas visszatérővel, Didivel, és tőle is a Hello Good Morning-gal pörgünk tovább. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Base FM-en. Na gyerünk, hangerőt fel! Hello.

0: Tovább menni még hozzá érkezik D-Nice, Snoop Dogg és Leo, és az a bizonyos No Plans for Love itt a Base FM-en.
1: Welcome to CQ, D-Nice.

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, mint minden pénteken a lemezjátszó mögött, 8 és 10 között jó magam, DJ Revolution, én vagyok a pénteki házigazda, jönnek vendégeim is, DJ Nes 10-től, DJ Venom pedig 11

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen, let's go!

0: 96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, megígértem nektek 8 és 9 között, megígértem 9 és 10 között, és nolám, tatradá, itt van velem DJ Nesprit minden pénteken 10 és 11 óra között, hello!
1: Oh yeah, szevasz, revó, én is üdvözlök mindenkit!
0: Jó, fenékrázósan kezdünk egyből, szóval már most már azt jelenti, hogy a csajoknak fogunk kedvezni?
1: Én úgy gondoltam már, de alapvetően különben mi is eltáncikálhatunk itt, csak hát legalább az alakunkon javít
0: valami. Jobban rázom, mint a Nicki Minaj.
1: Ez igaz, menjünk a Superfly-ba.

0: 96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött DJ Nes, jó magam pedig DJ Revolution, a péntek esti házi gazda, házi gizda.
1: Úgy döntöttem, hogy ne csak a csajoknak legyen tornaóra, ugye Segrázi, hanem legyen a srácoknak is. Most van egy kis kezeket fel, és akkor megyünk tovább, itt péntek este a Superfly Radio Show-ban együtt.

0: 96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B. Ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemez játszunk mögött, mint minden pénteken 10 és 11 óra között. DJ Nash. Nem finomkodsz azért, jó, kenegeted szépen itt a beateket, jó van.
1: Igen, arra gondoltam, hogy egy picit magunkat is mozgassuk. Meg múltkor beszéltük, hogy micsoda mozgásunk van itt bent a stúdióban.
0: Hát meg amúgy is.
1: Persze, amúgy is, de hát azt itt nem látják, úgyhogy haladunk további szépen a Superfly-ban.

0: 96.4 Beast FM, Rap, Hip Hop, R&B. Ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött. 10 és 11 óra között minden pénteken DJ Nash. Telefon, SMS, Viber tudtok nekünk üzenni 0620-964-9999-es számon. Jelzeztek a csajok, csak szólok, hogy fenékrázást kérnek. Többen is jelezték, úgyhogy...
1: Oda néz, ráéreztek.
0: Akkor komolyan. Viszont eleget teszünk
1: neki. Persze, az egyik kedvencemmel megyünk tovább. Drake One Dance-ével itt a Superfly Radio Show-ban.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show, a péntekesti Superfly Radio Show-t halljátok, méghozzá 10 és 11 óra között, mint minden pénteken bizony 2024-ben is. A lemezjátszó mögött DJ Nash, az elmúlt egy órában ugyanis ő pirította nektek a fenékrázást, a bólogatást, a mindent. Adja is át a stafétabotot, ugyanis 11-től a lemezjátszó mögött DJ Venom, aki egészen éjfélig velünk lesz. Hát majdnem azt mondtam, hogy majdnem feltettem a kérdést, hogy mivel is zárunk, de hát hallom, hogy egy irgalmatlan nagy DMX szól alattunk.
1: Igen,
0: utána még azért nyugtass meg egy pár számot, még lepörgetsz.
1: Hát, de szerintem egy kettőt tervezek még, úgyhogy ezekkel fogok búcsúzni már itt a Superfly Radio Show-ban.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show utolsó óráját hallhatjátok, ahol is a lemezjátszók mögött, mint minden pénteken 11 és éjfél között DJ Venom, hello, hello!
1: Hello, Revo, nagyon-nagyon szuper péntek estét mindenkinek!
0: Egész ütősen bekezdtünk, kérem tisztelettel, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez vajon, mert az ismervén téged, mindig egy kis csavar tesz ebbe le. Vajon az eredeti, vagy mi lesz ebből?
1: Lesz bizony benne egy pici csavar, ugyanis Beyoncé karrierének a legelejére

0: 96.4 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show utolsó óráját hallhatjátok, ahol is a lemezjátszók mögött DJ Venom, jómagam pedig DJ Revolution, a péntek esti házi gazda, egy jó kis Lloyd Banks, csak nem.
1: Lehet kiabálni egy picit, hogy G-G-G-G-G-G-Unit, ugyanis Lloyd Banks-szel folytatjuk, na meg persze 50 Cent-tel, és visszaugrunk egy olyan időbe, amikor ők még nagyon jó barátságban együtt dolgoztak a stúdióban folyamatosan, és hát ennek az eredményét halljátok most itt a 96.4-en. Hands up! Yeah!

0: 96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött ebben az órában DJ Venom. Mivel is gurulunk tovább?
1: Az előbb emlegettük a G-Unitot, és hát volt egy olyan időszaka a csapatnak, amikor még The Game is velük együtt rappelt, úgyhogy most ő következik egyenesen Los Angelesből. Itt

0: 96.1 BFM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show utolsó óráját hallhatjátok, ahol is a lemezjátszó mögött, mint minden pénteken 11 és éjfél között DJ Venom, aki kíváncsi vagyok, hogy vajon mit fog játszani nekünk egy jó Beyoncé dal után.
1: Az R&B királynője után egy picit átugrunk a hip-hop vizekre, egészen pontosan a londoni hip-hop csúcsáról érkezik óriás kedvencük,

0: 96.1 Biz FM, Rap Hip Hop R&B, zárul már a DJ Venom, DJ Nash és jómagabb Revolution munkatára, azaz a péntek esti Superfly Radio Show. Ne felejtjétek, szombaton sem hagyunk senkit kiváló zenék és mixek nélkül, ugyanis 8 és éjfél között Breda Bia és Ben Junior húzza a nótátokat, na de vissza a mába, vissza a valóságba, nagyon kíváncsi vagyok, hogy vajon Venom mivel is zárja a szettét, vajon mivel is?
1: Az egyik kedvenc Jack Harlow trackemet is tartogatom nektek, oh, még a mai mix végére, viszont előtte érkezzen az a Beton Hoffi, aki 2026-ban új lemezt fog megjelentetni, amit nagyon-nagyon várunk, és nagyon kíváncsiak vagyunk rá. Most egy picit visszaugrunk az időben, a második mixtépjéről érkezik a Tiszalök, itt a 96.4 Bass FM-en.
2: Maybe it's a drum bell,

0: in the ocean.
1: Ez volt már a Superfly. Vésd be! Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly. Holnap jövünk. Peace, brother. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.